adun thuna le tom bhima kem prai pen kelon alun arjuk arjuk long je alun nam the phaidi phaidi to tang te arjuk sina.